A hold a felhők möge rejtazat. Két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Tján, ez nem kapszik az a Gyurgyájak.